0: Nincsen parti csatornának érse.
1: Köszönöm.
0: You turn myself in 15 over to Jefferson Trail East Coast.